0: kádus belíle, szücsél baj áprikotán, de soricsei nubje bíle, orküt ájcsa ujjab. Ujjbad sújjaut, arud szaszkut, kárdá kárfila polnord, szó polul szút, viskárabá je acsina, dikjárem fák unarkány. Jó szint, botánul deline, szücsél maj ápri botán.
1: Domnule, mondta, jó mutem tusman, gyava tusom bilet.
0: Cse-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.